96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Csökkentenék a várólistákat, már szedik a kajszit. Nagyon meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér. Mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves. Ma több órás napsütés mellett

0: A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okos telefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább? Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már a vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiacsal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon,
miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg core csapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, a legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen feltétére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban, vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Új villamosvonal épül, kókuszos az év fagyia, kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Springman Bettit hallják. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Gorcső alatt a gyümölcsösök, összehangolt ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem. Kiderült, a vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak. Emiatt eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. 6 héten át vizsgálódtak, összesen közel 500 helyszínen. A razziák folytatódnak. Megújult táborban pihenhetnek a hátrányos helyzetű roma gyerekek, felújította a budapesti roma művelődési ház fonyódi táborát a fővárosi önkormányzat. A 175 millió forintos beruházás után már 18 vendégszoba 52 vendégágyal várja a táborozókat. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű desszertje nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy fejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus vízvilág nyert. Mindenki próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Ez az idei lóversenyszezon legjobban várt eseménye. Ma az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők. Holnap a magyar galopdarabot rendezik. Igazi strandidőnk lesz ma is. Csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen. Csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi észak-nyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést ebben a jó nyári napban. A mikrofonnál RP, csapjunk bele a hétvégébe, jön Dash és a Winnie Pooh.

0: Escort.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szombat reggelt mindenkinek. Érkezik egy elborult alkotó, hatalmas névre tett szert a világban. Travis Scott, Highest in the Room. Na nézzük.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz. A hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Young Fly közöse, és jön tőlük az Oh Mama. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Csökkentenék a várólistákat, már szedik a kajszit. Nagyon meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Duna-Tisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
2: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométer tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Nagyon szép szombat reggelt és kellemes pihenés mindenkinek, itt a nyár, úgyhogy használjuk ki, élvezzük ki. Ez jönnek a legjobb zenék, most például a 2024-es klasszikus Eminem, és jön a Houdini.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Remélem mindenkinek jól telik a szombat. Ha tehetitek, akkor menjetek ki strandra, napozni, feltöltődni, lazulni, hiszen itt a nyár és ezt januárban nem lehet megtenni. Jön egy jó klasszikus, hogy mindenki élvezze a nyarat és a strandolást. Dr. Dre, Snoop Dogg, The Next Episode, úgyhogy csumára a volume-ot, bólogatunk, na és kocintunk.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shanxié közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Új villamosvonal épül, kókuszos az év fagyia, kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Springman Bettit hallják. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedés és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Gorcső alatt a gyümölcsösök, összehangolt ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem. Kiderült, a vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak. Emiatt eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. 6 héten át vizsgálódtak, összesen közel 500 helyszínen. A razziák folytatódnak. Megújult táborban pihenhetnek a hátrányos helyzetű roma gyerekek. Felújította a budapesti roma művelődési ház fonyódi táborát a fővárosi önkormányzat. A 175 millió forintos beruházás után már 18 vendégszoba 52 vendégággyal várja a táborozókat. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű desszertje nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus vízvilág nyert. Mindenkit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Ez az idei lóverseny szezon legjobban várt eseménye. Ma az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők, holnap a magyar galopderbi rendezik. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi-északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek,

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper nyári szombatot és kellemes feltöltődést. Magyar vonalra váltunk, érkezik nálunk BSV. Hello, itt a kedvenc rádiótokban.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek kellemes hétvégét és jó feltöltődést. Hogyha szeretnétek hozzászólni a műsorhoz, meg tudjátok tenni. Telefon, SMS, Viber 0620-964-9999. Írt nekünk Mflow is. Sziasztok, lehet kérni valami nagyon jó dalt? Léci, megköszönném. Érkezik neked egy jó dal, méghozzá egy jó 4-es, Dash Azaria, Youngfly, Lord Panamo, és majdnem a 35 milliót karcolja a Rampapam. Ezzel dübörgünk tovább.

0: Steve. 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96.4 BFM-en. Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Sokakat mozgatott meg a lakásbiztosítási kampány. Járványt okozott egy instant tészta. Strandidőnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány. Mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal. Ebből 147 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék, módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavalyinak. Instant tészta miatt robbanhatott ki járvány Európa 14 országában, köztük hazánkban is. Több mint 100 ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel egy ukrajnai gyártó termékei okoztak, írja az Index. A gyártó és a forgalmazók vizsgálatot indítottak, a problémás tételeket pedig kivonták a forgalomból. A betegek főleg gyerekek és fiatal felnőttek, 49-en szorultak kórházi kezelésre. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta a rádiónknak Borozi Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
3: Olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, énhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
2: Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. A szakaszon pályakarbantartást végeznek, érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék

0: Rossz hír a frontérzékenyeknek, hogy hideg front hat ma a szervezetünkre. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindenkinek szuper hétvégét. Online is tudtok minket csavarni, hogyha jól megérdemelt szabadságotokat töltitek ebben a jó időben. BaseFM.hu. Megyünk tovább, érkezik egy jó kis romantikus, ugyanakkor érzelmes és mély gondolatokat is közlő dal. BSV Nagybogi hozta össze. Always Be Mine. Itt a 96 BaseFM-en.

96 nép észafem, rap, hip-hop, R&B. A nénye úgy billeg a klipben, mint szarka a dögön. 2025-ben Grammy Awards-ra jelölték legjobb dal kategóriában, de ez csak jelölés maradt. Érkezik a szabad szájú

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval, kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna, kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 BSFM-en. Needs to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: Műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Hamarosan kiderül, hogyan csökkentik a várólistákat. Itt a kajszi szezon, elképesztően meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Duna-Tisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83. Ma több órás napsütés mellett időnként

0: északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes pihenést a hétvége első napján. Facebookon és Instán is bent vagyunk, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy dobjatok ránk egy lájkot, és vigyétek jó hírünket. PSV is viszi a sajátját, sokat koncerteznek, jön a Szavak nélkül, itt a Bass-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Még idén elkezdődhet az új villamosvonal építése. Szamócákat ellenőriztek. Itt az év fagyia. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedés és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Gorcső alatt a gyümölcsösök, összehangolt ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem. Kiderült, a vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak. Emiatt eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. 6 héten át vizsgálódtak, összesen közel 500 helyszínen. A razziák folytatódnak. Megújult táborban pihenhetnek a hátrányos helyzetű roma gyerekek, felújította a budapesti roma művelődési ház Fonyódi táborát a fővárosi önkormányzat. A 175 millió forintos beruházás után már 18 vendégszoba 52 vendégággyal várja a táborozókat. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű desszertje nyerte el, mondta a rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Egy fejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus vízvilág nyert. Mindenkit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. Ez az idei lóversenyszezon legjobban várt eseménye. Ma az ország leggyorsabb ügetői és angol agarai lesznek a főszereplők, holnap a magyar galopprendet rendezik. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsérték,

Baba után megyünk szó szerint egy hölggyel, egy tengeren túlival. Idén lesz 30, és azért már elég szép sikereket tudhat maga mögött. Szerintem ez még azért tovább fog gyűrűzni. Érkezik az egyik viszonylag friss dal, ami nagyot megy, Bossap Shenseétől, itt a 96 Base FM-en.

0: 96.4 Rap Hip Hop.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. A 2003-as Grand Champ albumon látott napvilágot a következő dal. Nem mellesleg egyébként Chicagóban rögzítette az előadó, a keleti parti rap legenda. Ő nem más, mint DMX, és érkezik egy olyan dala, amelyik abszolút kifejezni a jellemvilágát és a stílusát, magyarul hozza az utcát. Jön DMX-től a Where the Hood At, itt a 96 Base FM-en. Na csumára gombot, mert szak

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Rengetegen váltottak lakásbiztosítást, táborokban segítik a sérült gyerekeket, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal. Ebből 147 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék, módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavalyinak. Instant tészta miatt robbanhatott ki járvány Európa 14 országában, köztük hazánkban is. Több mint 100 ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel egy ukrajnai gyártó termékei okoztak, írja az Index. A gyártó és a forgalmazók vizsgálatot indítottak, a problémás tételeket pedig kivonták a forgalomból. A betegek főleg gyerekek és fiatal felnőttek, 49-en szorultak kórházi kezelésre. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta a rádiónknak Borozi Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, énhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. A szakaszon pályakarbantartást végeznek, érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Igazi strandidőnk lesz ma is, csak néhol lehetnek fátyol és komoly felhők az égen, csapadék szinte kizárt. Az ország nagy részén élénk lehet az északi-északnyugati szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek.

telefon, SMS, Viber 0620 96 4 99 99. Tudtok minket hívni, írni, ahogy megtetez Bákány Gergő is. Szia, az egyik barátomnak, aki megbukott, szeretném küldeni Zámbó Jimmy-től a bukott diákot, Pacsi. Hát nálunk ilyen dal nincs, ellenben akkor küldök neki valami jobbat. Érkezik nálunk Manuel és a Zombi itt a 96 BSM.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, telefon, SMS, Viber, 0620-96-499-99. Érkezik az egyik mai kedvencem Szűcs Jelcintól, könyörgök, terjeszkedjetek, Szolnok körül már mindenki tombol, az egész város. Hát akkor nagyon nagy pacsit küldök Szolnokra, és ennek örömére érkezik egy gyémán, plusz még egy megfejelt platinával együtt, egy 11-szeres platinás Rihanna Drake közöse, és jön a Work, itt a 96 Base FM-en. Pacsi Szolnok!

Arról bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

Rea is írt nekünk, sziasztok, be tudnátok tenni valami jó hazai dalt? Megköszönném. Persze, érkezik nálunk Manuel, Nidio Puha, itt a 96 BSFM-en.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

magad nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

Hip-hop R&B. A szombati adás végéhez értünk. Holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit nagy szeretettel. Aki teheti, napozzon, pihenjen, élvezze ki a D-vitaminokat. Menjünk tovább, és ennek stílszerűen egy jó hazai duóval Dash Youngfly közöse érkezik, és az Oh Mama. Én már a srácokkal búcsúzom, holnap tehát Tali. Nektek kellemes hétvégét, jó pihenést. A mikrofonnál Árpi volt. Szeretet az éterbe. Sziasztok, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Kevesebbet kell majd várni az ellátásra, razziáztak a budapesti rendőrök, már szedik a kajszit. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és középérésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér. Mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajóforgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83-es. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doechii és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: 17.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Rap című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és egyébként a Warner Music kiadásában látott napvilágot. A Victory Lap siker története már-már annyira különleges, mint Dolce & Society című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robban be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán a csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verziókban vennékén már Denzel Curryt és Elemankindet is hallhattuk. És ha már Dolce szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Dolce is közreműködő a Victory Lab-ben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Fred Again, Skepta és Victory Lab című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább. I need that blue white bitch on

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 12. helyen Shensia Bossab című slágere pörög, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett meg mérsékelt sikerrel, pedig Coilerét vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett éppen Amerikában legjobban sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nel is közösen felvett Honey Boy című dala is idejére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus Blue Country legnagyobb sikerének, a Hidden Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol így Shensia barátnőjével látható a szépségszalonban, vagy akár egy kamion rakterében. A Bossapphoz nem csak a különlegesen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dallamot is átemelték a Hidden Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön a gyönyörű Shensia, tőle is Bossapp című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 12. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Trapping a R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Topuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Tyla Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásával jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. Két év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Topuszas lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Bass Top 20 Rewind.
1: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnának el titeket. Visszaugrunk az időbe 27 évet, és meg sem állunk 1999. július közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban az amerikai toplistát melyik dal vezette. Ez a dal bizony nem más, mint Destiny's Child-ék ikonikus dala, a Bills, Bills, Bills. Szóval 1999 nyarának közepén az amerikai slágerlista élén Jennifer Lopez-t és a Pearl Jam-et megelőzve egy ma már igazi klasszikusnak számító igazi R&B dal állt. A Destiny's Child sikerdalának 5 hétre volt szüksége, hogy elérje a Billboard lista első helyét. A Writings on the Wall című több mint 13 millió példában elkelt lemezükről, ez már a második number one sláger volt a Say My Name után. A csapat sikereit egyedül a tagcserék árnyékolták be, a lemez turnéja során érkezett Beyoncé és Kelly Rowland mellé Michelle Williams, és született meg a Destiny's Child utolsó, egyben legsikeresebb felállása. Úgyhogy érkezik ez az ikonikus hármas, jönnek Destiny's Child-ék, tőlük is pörög Bills, Bills, Bills című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista a Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
0: Bass Top 20 Rewind.

0: shall confess.
1: 96. BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Best of 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Best of 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

Műsorajánló. A 96.1 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A gyerekek, belecsapunk ebbe a szombatba, én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek el, hogy lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek The Kid Leroyt, akinek nemrég jelent meg az új kislemeze Icon Dem néven. Itt pedig nálunk förög a Girls.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a két jó barátot, Dest és Young Flight. Tőlük indítom az Oh Mamma című szerzeményüket.

Take a good time.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, időutazunk, 2001-ig meg sem állunk a jó kis Eve és Gwen Stefani fenékrázó slágeréig.

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Nem sokára itt a nagy magyar triumvirátus, Dash, Youngfly és Azaria és a Bakbak slágerük.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával, hozom nektek Bossman Glow-t, aki az augusztusi Wavefest egyik fő fellépője. Most pedig pörögtől

Figyelem, Bruno és Spack rajongók, augusztus 13-án a Bacardi Stage-en fognak fellépni a srácok, itt pedig nálunk a formációnak a fele jön, méghozzá Bruno Vézsével és Márióval kiegészülve fokozzák a hangulatot a Senki nem szól ránk slágerükkel.

0: FM.
1: Aki át nem mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: Bling, a bling, a cool man, a team beam. Ja, az nem, az nem, az new school.
1: 96.4 BSFM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Tudjátok, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96 499 99-es számon. Most pedig magyar zenével megyünk tovább, méghozzá Beethoven-Hofival. Tőle indítom a Panasonic című szerzeményét.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pifu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a Svin.

Műsorajánló. A 96.4 Base FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Indul egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Masked Wolfot, akinek a júniusa inkább az új zenék promóciójáról és streaminges megjelenésekről szól. Most pörög nektek az Astronaut in the Ocean.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A gyerekek, most újra magyar vizeken evezünk tovább. Hozom nektek Morionest, akinek, ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mikor van koncertje, Instagramon például a highlights-ai között mindig frissülnek az információk, így napra készek lehettek ez ügyben. Itt pedig nálunk indítom az Ez az Ára című szerzeményét.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. De gyerekek, azt hiszem, hogy Magyarország egyik legnagyobb rap dalát hozom nektek. Ez nem más, mint Majkától, Curtis-től és BLR-től a Belehalok.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Na megint egy jó kis legendás magyar dalt hozok nektek, méghozzá 1999-ből. Gangsta Zoli és a Kártel óriási taratott abban az időszakban, de szerintem ma is helytáll a következő slágere. Indul a jó, a rossz és a Kártel.

0: mint a nyugat.
1: A keletére
0: rosszabb, mint a nyugat.
1: Jól van rossz, és a kettel
0: rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
2: Két oldalú, mint Bud Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 Base FM. Base FM.
2: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: már éjjel felejtett.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.

FM, Prep, Hip Hop, R&B. Tudjátok, mondtam korábban, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 964 99 99-es számon. MSE üzenti, szia Iza, mindig a Bass FM-et hallgatom. Ennek örömére jön neked Floridától a Whistle.

0: Damn.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a két jó barátot, Azariát és Dust, akik együtt kezdték el a karrierjüket. Pörgetem is tőlük a Habibit.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citro Megget!
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
3: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Várj Meg!
4: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet túl hozzám, valamikor már szólj hozzám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Nyerés hangulatú zenével jönnek a Valmáros srácok, Tommival kiegészülve, pörög nektek a Valencia.
1: Talán

down. 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Manuelt, aki nemrég összeköltözött a barátnőjével, Bush Laurával, és vettek egy közös házat. Na hát óriási volt az öröm, és a költözködéssel is minden rendben volt, hát ennek mi is nagyon örülünk, ennek örömére indítom is Manueltől a Need You című szerzeményét.

Khalifa, aki a héten az egyik koncertjén a színpadról az egyik női rajongójának a nyakába ugrott. Hát a művelet szerencsére jól sikerült, senki nem sérült meg. Örök tőle a Widen Boys.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délutánt kívánok. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Látok a következő 60 percben itt a Bayside-en. Érkezik majd egyenesen Torontóból The Weeknd, akit sok kanadai hírességgel ellentétben még nem láthattunk szurkolni a hazájának egy foci meccsen. Aztán jön majd a Yonkers-i legenda DMX, itt lesz majd egyenesen New Orleans-ból Lil Wayne, a déli hip-hop egyik keresztapja, egyenesen New Jersey-ből pedig beköszönnek a 90-es évek élő legendái, a Naughty by Nature tagjai. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, jön Dash, Young Fly és Azaria, ez a Buck Buck itt a 96.4.

szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet. Peace! Tudod, mi a 9?

gyakorlatilag zenetörténelmet írt. Nem volt előtte ugyanis olyan előadó, akinek egy éven belül két albummal is sikerült volna megszereznie az amerikai albumlista első helyét, a number one pozíciót. Darkman X-nek azonban ez összejött, de azért a harmadik lemeze is tartogatott bőven meglepetéseket. Ezen szerepelt például a most következő Party Up, az ő legnagyobb nemzetközi sikere. Ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass.

Platina trióval folytatjuk, akik nagyon szépen köszönik, külön-külön is remekül megvannak 2026-ban. Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars következik, ugyanis az utóbbi éppen világ körüli aréna turnéját tartja. Természetesen a Young Wild and Free érkezik tőlük itt a 96.4 Bass FM-en.

Jam, Rap Hip Hop R&B, New Jersey-be utazunk, a város pedig az elmúlt évtizedekben elképesztően sok hip-hop tehetséget adott a műfajnak. Honnan származik például Redman, az underground hip-hop rajongóknak pedig a The Airifex vagy a Lords of the Underground neve lehet ismerős, akik azonban talán a legmagasabbra helyezték ezt a várost a hip-hop nagy térképén, az a Naughty by Nature triója volt. Velük folytatjuk, érkezik a 93-as lemezről, a 1993-ről, a legnagyobb siker a Hip-Hop Hooray itt a 96.4 Base FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Alig néhány pillanat, és folytatjuk is tovább, abszolút megéri a Bass-szel maradni. Magyar dallal kezdődik majd a következő óra. Jön a Lidokain a BSV-től és Bája Lex-től.

Műsorajánló. A 96.1 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

a detroiti legenda karrierjének talán legnagyobb nemzetközi sikerével, bár ezt elég nehéz belőni, ugyanis neki aztán volt bőven nemzetközi sikerből. Érkezik majd a Diaz-Menta páros, itt lesz Travis Scott és Drake, sőt még Snoop Dogg is beköszön, méghozzá a Doggy Style lemez legnagyobb sikerével, az első szóló sikere jön tehát a nagy kutyának. Kezdeni azonban Polo G-vel fogunk, ő elhozza a rap sztárt itt a 96.4 Bass FM-en.

Igazi ősrobbanás. Ezzel a lemezzel került fel ugyanis a rap szakma csúcsára, sőt gyakorlatilag popsztári magasságokba emelkedett. Pillanatok alatt elfogyott a lemezből ugyanis, csak az Egyesült Államokban 10 millió példány. Most pedig jöjjön a track, aminek alapvetően mindez köszönhető volt, persze Eminem elképesztő rap tudása és személyisége mellett. Jön a The Real Slim Shady, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4. Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: Lepődünk meg, hogyha egy rap sztár egy zenész foci himnuszt írt, így tesz például Future vagy éppen Burna Boy Shakira oldalán. A Black Eyed Peas kétharmada, Villányám és Tabu azonban jó pár hónappal ezelőtt készítették el a saját himnuszukat, és ők nem a foci VB-hez, hanem a Los Angeles FC-hez írtak egy dalt, sőt inkább Los Angeles keleti feléhez, amitől ők rengeteget kaptak gyerekkorukban, és ahol természetesen imádják a focit. Szóval érkezzen az East LA tőlük itt a 96.4 Base of Emma.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukan.

álló rap lemezével folytatjuk. Érkezik ugyanis a Doggy Style, egészen pontosan annak a legnagyobb sikere, a Who Am I, természetesen Snoop Dogg-tól, vagy ahogy akkoriban hívták, Snoop Doggy Dogg-tól. A produceri székben természetesen az NWA legendája Dr. Dre, akivel egy évvel korábban már történelmet írtak együtt, amikor elkészítették a The Chronic című lemezt, de az már egy másik történet. Maradjunk a Doggy Style-nál, megyünk 93-ba, jön Snoop itt a 96.4 Base

műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

Érdemben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Hip-Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd három zseniális album kerek szülinapját, mint éppen 30 évvel ezelőtt jelent meg, ugyanis a Nas, a De La Soul és az NWA rajongók legnagyobb örömére. Kiderül, hogy a hosszú rossz hír sorozat után milyen jó dolgok történtek most végre a Fugees házatáján. Jön majd French Montana, The Game, Leon Thomas és J. Cole is, de elsőként az utánozhatatlan, a zseniális Missy Elliott következik, aki ezen a héten ünnepelte az 55. születésnapját. Csak is a leges legjobbakat kívánjuk a fantasztikus Missynek, aki most Method Man-nel együtt érkezik, csak itt a Bassride-ban, a 96.4 Bass FM-en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Are we on the air?

0: 96.4 BFM, Rap-Hip-Hop R&B elképesztő tribute show keretében adta át a BET Awards az élő legendának járó díjat néhány napja Lauren Hillnek. A végén még maga a Fugees First Lady-je is színpadra lépett, de előtte többek között Queen Latifah, Doechii, Nas és Doja Cat is előadtak dalokat a Lauren életműből. A rengeteg elmaradt turné, a Prusszal kapcsolatos elképesztő bírósági vádak után már tényleg ráfért egy jó hír a legendás trióra, a The Score és a Miseducation of Lauren Hill albumok pedig szépen lassan egyre-egyre feljebb kerülnek, azt hiszem minden idők legfontosabb rap lemezeinek a képzeletbeli listáján, azáltal, hogy az új generációk is felfedezik, és persze imádják, akárcsak azok, akiknek volt szerencséje a megjelenéskor hallgatni ezeket a remek műveket. Érkezik is a nyitódal Lauren egyetlen szóló lemezéről, ez a Lost Ones itt a 96.4 Bass FM-en.
1: It's funny how money changes.

R&B. Néhány napja ünnepelte a 30. születésnapját az a NAS album, ami megváltoztatta a Queensbridge-i zseni karrierjét. És ez az album nem az Illmatic, mert az a megjelenéskor nem volt igazán sikeres, ellentétben az It Was Written című 96-os albummal, ahol NAS már egy új karaktert mutatott be a világnak, a külvárosi költő helyét átvette ugyanis a Hustler karakter, és ez már tetszett az amerikai rap rajongóknak, 2 millió eladott példány és dupla platina lett a vége. Helyét átvette a lemezen a Trackmasters, NAS pedig állítólag a Biggie első lemezét ért díjeső után döntött úgy, hogyha nektek ez kell, akkor tessék, tudok én ilyet is. De még mennyire, hogy tudta, az It Was Written egy remek lemez, hallható rajta Dr. Dre beat és a giga siker az If I Rule the World is. Most ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en, a Bassside-ban.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Nas második lemezével egy napon érkezett, 1996-ban a De La Soul karrierének egyik legérdekesebb lemeze, a Stakes is High. A 90-es évek rap rajongóinál ez bizony a felső polc, a csúcs kategória, még ha eladásban a tengeren túlon jócskán el is maradt elődeitől. A De La ezen a lemezen végképp elhagyta a kezdeti évek virágmintás pozitív hangulatát, és inkább bemutatta a rap világnak a legújabb tehetségeket. Akárcsak a Tribe, ők is az ismeretlen detroiti zsenivel, JD-vel, a.k.a. J. Dillával dolgoztak, és megérkezett a Native Tongues új generációja is a mikrofonhoz, Mos Def, Common és Truth Inola személyében. Ha szereted ezt a lemezt, akkor nagyon szereted, érkezzen is a De La, itt a 96.4 B.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd 50 Cent, Anderson Paak, Fat Joe, Betonhoffi és Danell Jones is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Kezdeni pedig Alicia Keys-szel fogunk ebben a 60 percben, aki már túl van a róla szóló dokumentumfilm 10 bemutatóján, ahol többek között a gyerekkori szobáját is megépítették az alkotók. A Girl from Hell's Kitchen című doku állítólag zseniális, akár csak a főszereplője, mi pedig nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy megismerhessük többek közt a Songs in A Minor című zseniális debütálás kulisszatitkait. A folytatásban jön a Fall In, aminélkül nem lenne Alicia Keys karrierje ugyanolyan, de ezúttal remix verzióban játszom nektek Busta Rhymes és Rampage rímeivel, csak itt a Bass Ride-ban a 96.4 Bass FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, a Fugees rajongóknak szolgálhatok ma még egy remek hírrel. Ez egyfelől abszolút meglepő, és hát jóval több, mint amit a trióval kapcsolatban az elmúlt években össze lehetett szedni jó hírből, sajnos. Szóval a Laurent Ért díjeső után úgy tűnik, hogy nyár végén Londonban adnak majd koncertet, igaz, hogy Prass ügyei miatt csak Wyclef és Laurent, de ők elhozzák a brit fővárosba az éppen 30 éves The Scort, hogy méltókép megünnepeljék a hip-hop történetének egyik legnagyobb példányszámban elfogyott albumát. Érkezik is róla a Ready or Not és egy pici csavarra a DJ Clark Kent remixében itt a 96.4 Bass FM-en.

Vannak olyan greatest hits albumok, amiket csak megmosolyognak a valódi rajongók, mint sok karácsonyi lemezt, és vannak, amik új lendületet adnak egy karriernek. Az NWA 1996-os Best of albuma abszolút az utóbbi kategóriába tartozik. A borító annyira ikonikusra sikerült rajta az öt legendával, hogy megkockáztatom, legalább annyi rap rajongó agyába éget bele teljesen, mint a Straight Outta Compton szintén ikonikus borító fotója. Easy halála után egy évvel, amikor Dr. Dre a Death Row-nál óriási sztár volt, abszolút logikusnak tűnt egy greatest hits a világ legveszélyesebb csapatától, és ezzel a fanok is egyet értettek, aranylemez lett ugyanis pillanatok alatt a tengeren túlon, de szerintem a borítót ábrázoló pólóból is legalább eladtak ugyanannyit, mint a lemezből. Jön Easy, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren és DJ Yella, azaz az NWA, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten elkalauzollak majd benneteket a foci VB mérkőzéseinek egyik helyszínére, Houstonba, ugyanis a város legendás rap csapata, a Ghetto Boys fontos jubileumot ünnepel majd. Ma még a Wu-Tang érkezik, ugyanis a klán vezére Reza hamarosan új filmben lesz látható, a címe Tangled Up in Blue és Quentin Tarantino, valamint Kylie Minogue oldalán láthatjuk majd kedvenc Staten Island-i legendákat. Jön is a Gravel Pete itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok! 1-2-1-2, so check this out, it's the jump board right there. I want everybody to put your rope down, put your guns down.

96.4 Vészepen, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, ti pedig éppen a Superfly Radio Show-t hallgatjátok. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8 és éjfél között. A parti indító hangulatról gondoskodunk. Pénteken Revolution a házigazda, hozzá pedig érkezik Nash és Venom. Szombaton az első két órában jó magam Brita Bia van a pultok mögött, utána pedig egészen éjfélig érkezik Ben Junior. Ebben az órában finom old school beatekkel készülök majd nektek. Az alapítjéről már felismertétek, hogy mivel indulunk. Ez három dögös hölgy, azaz a Destiny's Child és a Girl című daluk, itt a Superfly Radio Show-ban, a 96.4-en.

90.4 Visszatem, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között hozom a kedvenceimet, mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Olyan dalokat, amik party beindítók, olyan dalokat, amiket torkunk szakadtából éneklünk, old school köröket megyünk, most például érkezik Greyboy és a Genevieve című dala, hol máshol, mint itt a 96.4-en, minden péntek és szombat este várunk

Itt a Szoboptáj Radio Show, én pedig Bréda Bia vagyok. Minden szombaton 8 és 10 óra között mixelek nektek. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-en tudjátok megtenni. Nem állunk meg a zenével, érkezik Music Soul Chart is a Make You Happy, úgyhogy ha

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha most kapcsolódtatok be, én Breda Bia vagyok, és ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket. Pénteken a Revolution vezetésével érkezik Nash és Venom, szombaton pedig én indítok a pultok mögött 8 és 10 óra között Breda Bia. Előkészítem a terepet Ben Juniornak, aki egészen éjfélig hozza a talpalávalót. Általában sok-sok újdonsággal és afrobeattel is készül nektek. Én pedig az óra hátralévő részében maradok old school vonalon, nagyon finom beatek vannak a tarsolyomban, úgyhogy felkészülni és hangot fel, mert ez itt a Superfly Radio Show a 96.4 Bass FM-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire finom beatek szóltak ebben az órában. Aki pörgeti őket, az jó magam Bréda Bia volt. Minden szombat este 8 és 10 között várlak titeket ide a 96.4-re a Szobafly Radio Show-ba. Pörögnek az R&B, hip-hop, latin pop és reggaeton beatek is. Bizony-bizony, ilyenkor csípőtekerős dalokat is szoktam hozni, bár ezt az órát inkább az old school-nak dedikáltuk. És tudjátok, hogy megtaláltok minket Facebookon és Instán is, BFM Hungary néven, és online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n. Ebből az órából már csak pár perc maradt, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Megyünk is tovább, itt a 96.4-en, a Szobafly Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 BSFM Rap, Hip Hop, R&B. Én Breda Bia vagyok, minden szombaton hallhattok mixelni itt a Sopafly Radio Show-ban este 8 és 10 óra között. Utána pedig a stúdiót Ben Junior veszi át és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen van még egy közös óránk, amiben igyekszem majd a menőbbnél menőbb trekkeket hozni. Az első blokkban hallható lesz majd Don't Oliver, Drake és az alattunk lévő trekket már biztos felismertétek. Bizony, ez nem más, mint Post Malone és ezt tőle a Rockstar. Egy igazi bólogatós track érkezik itt a Sopafly Radio Show.

félig Ben Junior veszi át a lemezlejátszókat. Hogyha szeretnétek írni nekünk, azt a 0629699999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni, vagy a social médiában is megtaláltok minket, Bészen és Istán is, Bész FM Hungary néven. Most pedig vissza a zenéhez, egy extravagáns előadó művésszel megyünk tovább. Lehet, hogy az alapbítjéről már felismertétek, bár ez egy extended verzió, úgyhogy nem biztos, hogy olyan könnyű. Ő nem más, mint Tekashi 6ix9ine.

Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között hozom a kedvenceimet, mixelek, és egyébként itt a stúdióban táncolok is rájuk. Eszméletlen jó zenék ez, amire nem tud egyszerűen egy helyben állni az ember, legalábbis én nem. Az elmúlt pár percben egy Chris Brown track szólt, most pedig csajos vizekre ebbezünk. Egy fiatal tehetséggel, akinek a karrierje nemrég indult be igazán, de azóta dübörög rendesen. Ő pedig nem más, mint Doja Cat, aki 2024-ben egy világkörüli turnét, stadionokat tett sold out-tá. És közben mégis alázatos tudott maradni. A trackjeiben is köszönetet mond azoknak, akik segítették, egyengedték az ő útját. A gerintőittel Nicki Minajnak a segítségét köszöni meg. Örök is, itt a Superfly Radio Show-ban.

0: The witty, New Jerusalem, get the fuck up, Shaolin, get the fuck up, Long Isle, get the fuck up, worldwide, get the fuck up.
1: 91 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egyszerűen imádom ezeket a zenéket. Az elmúlt pár percben a Simon Says szólt, én pedig Breda Bia vagyok, aki minden szombaton a kedvenceit mixeli nektek este 8 és 10 óra között itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Nem sokára sajnos a második óránk végéhez közeledünk. Ahogy én elköszönök tőletek, egészen éjfélig Ben Junior átveszi a lemezjátszókat. Én nagyon szeretem az ő stílusát is, egy csomó afrobeatet is szokott hozni, egy csomó újdonságot, úgyhogy mindenféle éppen megéri majd velünk maradni. És minden pénteken, illetve szombaton este 8 és éjfél között ránk tekerni, ugyanis ekkor szól a Superfly Radio Show. Pénteken Revolutionnel, Venommal és Nessel, szombaton velem Breda Biával és Ben Juniorral. Megyünk is tovább, itt a Bass-en.

0: OG Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's go!

Pro. Vágod. Ez a 96.4. Peace FM. Rap. Hip Hop. R&B. Peace. Superfly. Superfly. A lemezjátszóknál. Ben Junior.

Lézd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly! Jövő hét pénteken jövünk! Peace, brother! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop,
2: R&B,
0: éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.